Konga chorwenyu nende limpake yo sauti. Konga missing baba. Kolaganye tetutie netiano. Kaime keberta nebo musoknotet odadi. Kaime musoknotet. Agere kagunok sikidogo. Lakini kiborien. Kegeer kele kakiwege. Star 292 hash.